nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss. Be happy. Skapadabadu, pindu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam, dudu, dubam,